e kaka ngomadi go bulbe gala aha e nube anuka anu belo pikli kaka na ngo pluma hu poka klika go kama wiya ngo auditor ga mawiya du mawiya du pana du mawiya e ga tame